Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama, Pamagama,